0: Lah, awak mulai lah ya. Cakra soro satu, lepai soro dua, lepo soro kudo.
1: Wato tek soro kudo ba'a ko.
0: Maksud tek tu, soro tiga. Lah, mulai.